0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman ka cehagena, tehatane tisen oi rame.
0: Asyik FM, Asyik FM. Asyik FM.